Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 26-a, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A II. Világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb paraszgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Több mint 20 éve tanít a Bogyiszlói Általános Iskolában Mihalovics Zsolt, aki hivatásként tekint a pedagógus pályára. Fő profija az énekzene és a cigány népismeret. A Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában pedig népi hegedűt oktat. Mindezek mellett a Bogyiszlói Csillagvár tanodát is ő vezeti. Mint mondja, mindenek előtt a kölcsönös befogadásért dolgozik. Mai műsorunkban a Bogyiszlón élő Mihalovics Zsolt pedagógust ismerhetik meg.
2: Szia, Csabikám! A Csabika, gyere csak ide! Ha már itt száguldozó. Várjál meg, gyere csak ide! Na, milyen utcában vagyunk?
3: Küzdelem.
2: Na, gyere velem, küzdelem. Tehát te itt laksz, igaz?
3: Aha.
2: És mit jelent, hogy küzdelem, te tudod? Hogy valamiért harcolnak, igaz? Na, és képzeld el, hogy ez miért? Nem azért voltam harc, hogy egymástak estek az emberek, hanem azért, várj egy picit, hadd mondjam, lehagysz, akkor nem tudom elmondani. Azért történt ez, mert amikor ide költözve voltak árvizek, és ez elején nem itt laktak a cigányok, és létre tudja a Dankó utca, meg a Küzdelem utca, ez a Dankó telep egybe, arról már hallottál?
3: Igen.
2: És akkor itt lejöttek a Küzdelem utcai lakók is, akkor itt megjelent ez a nagy talajvíz, ami szerintem már észrevetted, nálatok is van, ugye? Amikor nagy vizek vannak. És azt mondták akkor, hogy a cigányok, ha már idejöttek és ide költöztették őket, akkor szeretnének itt maradni mindenképp, és ez is a Dankó telepről, azért a Dankó utca, és akkor ezt még meg elnevezték ilyen Küzdelem utcának is, mert szerettek volna itt maradni. Na képzeld el, ezért volt ez. Na most már tudod?
3: Igen.
2: Jó van. Na, akkor tudod, mi a Küzdelem utcai lakos. Orvos akarta lenni, gyerekorvos.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
2: De amikor megláttam a vért, akkor nem voltam jól, és úgy gondoltam, hogy ezzel én nem tudok együttműködni, és nem tudom ezt megvalósítani az álmimat, de gyerekek között szerettem volna lenni, és az iskoláim folyamatában ugye a zene, az énekzene egyre közelebb került hozzám, és egy más tantárgy is a történelem, és azt gondoltam, hogy én nekem itt lesz a közelségem, hogy a gyerekek között legyek, és ennek érdekében ugye elkezdtem tanulni. Emellett a zenét azt én tanultam nagypapámtól, Orsos Kis Jánostól, művészet mesterétől, illetve mondta, mivel ő nem tudta kottát, hogy menjek el zeneiskolába, és a zeneiskolába jártam, Szekszárdi Liszt Ferenc zeneiskolába. Ezt követően a Kodály Zoltán zenegimnáziumba jutottam el Pécsre, és akkor ezt elvégeztem, akkor már egyre jobban kialakult, hogy valóban én tanár szeretnék lenni, és jelentkeztem is énekzene történelem szakra. Ez akkor nem jött össze, és elkezdtem más területeken mozogni, és ezt követően újra visszajött bennem az, hogy én tanár szeretnék lenni. Megpróbáltam még egyszer a Nyíregyházi Főiskolát, énekzene népzene szakosként akartam ott bejutni, ami sikerült is. És így jutottam el a tanárság felé, az, ami ugye vágyam volt. Mindig is szerettem a gyerekeket, és talán van egy olyan belső kisugárzásom is, hogy gyerekek is úgy szeretnek velem együtt lenni. És ezáltal én azt mondtam, nekem ez a mesdje, ahol nekem járni kell. Na, akkor kezdem. Az első dalt a zongorával fogom játszani, és akkor lehet írni. Önálló munkát kérnék, jó? Tehát ne csoportosan. Természetesen én, ha az énekzeneit tanítom, akkor ha megjelenik a cigánságnak bármilyen kis szegmense, ami kapcsolódhat hozzá, akkor ezt megjelenítem. Hisz a népzene azért az a cigány zenével, a cigánsággal nagyon szorosan összeköthető. Ha cigányok abban az időben, mikor ide kerültünk Magyarországra is, és nem veszik át ezt a kultúrát, ezt a népi hagyományt, és magukra nem formálják, akkor ma a népzeneoktatás nem működik ilyen szinten. A legnagyobb népzenegyűjtők ebből tudtak meríteni. Minden tájegységnek azért egy igazi cigányzenekar volt az adatközlője. azt felvették a népzenegyűjtőt, és aztán ezt lehetett ma játszani, vagy ezt lehet és lehet ma játszani, akár az akadémián, akár bárhol is, akit népzenét játszik. Tehát fontos szelete volt ebben a cigányságnak. Észrevétlenül becsúsztatom mindig a gyerekeknek azt, hogy a cigányságnak a kultúrájához, a zenevilágához legyen köze. És átveszi, és megszereti. Tehát az énekora óriási teret ad erre, hogy én ezt a kettőt tudjam ötvözni. És figyeljetek, mert ez nem olyan lesz, amit az énekkönyvben tanultunk, hanem ami ide köthető Bugyiszlóhoz. Jó, annyit elárulok. Te ismerni fogjátok. Semmi különleges.

0: cigányságnak az elfogadása akkor történhet meg a többségi társadalomtól, hogyha megismerik a mi kultúránkat.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nem csak a cigányságnak kell a nem cigány, és a magyar kultúrát mondjuk így megismerni, de többször elmondtam, én is magyar ember vagyok. Csak mellette cigány identitástudattal is rendelkezem természetesen. Szóval akkor működik az elfogadása egymásnak, hogyha megismerjük egymás kultúráját. És ez egy közelséget adhat. És a gyerekek is, amikor egymás mellett vannak, ugye ők még nagyon tisztán érkeznek, ott még nincsenek a külső hatások, hogy ő cigány, én nem vagyok cigány. Aztán majd jönnek a külső sztereotíp gondolatok, amit ők vagy elfogadnak, vagy nem, de többségében sajnos elfogadnak. Így viszont már előre felkészítem őket arra, és lám, hogy cigány ember tanítja ezt, hogy mielőtt bármit is mondanátok, vagy bármit is hallanátok, azért én vagyok előttetek. És én azt gondolom, nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel. És mivel jó a kapcsolatom, akkor tőlem ezt elfogadják. Szóval ezért érzem ezt nagyon fontosnak, hogy a cigány és nem cigány gyerekek együtt vannak. És miért? Ugye integrálásról beszélünk, integrációról. Szerintem a cigányság a többsége ezzel próbálkozik is. Bogyiszló ebben élen jár, ebben biztos vagyok. De ez kevés. Ez azt kell, amit én mondtam, hogy a kölcsönös elfogadás. Ez pedig az inkluzió. Kölcsönös

hanem hogyha valami árunk, akkor tudjuk pótolni, hát az nagyon kevés. És próbálkoznak. Az itt lévő cigányság mindig is dolgos volt. Itt nem kellett buzítani senkit arra, hogy menjen már dolgozni. A bojszói cigány közösség az nagyon nagy mértékben, 90%-ban beállás cigányság közösségéhez tartozik. A mi őseink, a nagyapáink már beintegrálódtak a többségi társadalomba. Dolgoztak a, úgy szoktuk mondani, a parasztságnál kint, és ott a különböző munkákat elvállalták. Ezt követően megjelent a TS, és megjelentek a különböző gyárak, azok is felölelték a, hát a képzetlen cigányságot, mondjuk így ki. A velmentek is betanított munkások lettek, illetve hát a TS-be pedig a saját kézerőből dolgozhattak. Na de megjelent nálunk egy olyan dolog, ami nem volt szokványos, és talán még manapság sem az sajnos. Az én előttem lévő generáció, a nagybátyám még idejében, elkezdtek iskolába járni, még pedig középiskolákba is, nem csak az általános iskolákba, és ott szakmákat tanultak, akik már úgy voltak a munkahelyeken, mint szakmunkásként, tehát a bérezésük is más volt, és a megítélésük is. Mi ezen még tovább tudtunk haladni, így a tanultságunk még magasabb fokra jutott el, többen érettségiztünk, és jó magam két diplomásként, de még nagyon sok társam, talán 9-10 is végeztünk már különböző helyeken, és diplomával rendelkezünk. Tehát az integráció, amiről sokat beszélnek és halljuk a médiában, nálunk tényleg révbe ért, de beszéltem már arról, hogy az integráció az egy szelete, én sokkal jobban szeretem az inklúziót. Már ne integrálódjunk, mert beintegrálódtunk bőven, azt gondolom, és megtettük, amit ezügyben lehet. Bogyiszló községéről beszélve, és itt lévő bogyiszló cigányságról, meg nagyon sok, ami a falvakban. Úgyhogy, amit hogy szerettek van, hogy beilleszkedjünk, azt mi szerintem kőkeményen elvégeztük, és ott lehetünk azokon a helyeken, ahol megérdemelten ülhetünk. De az inklúzió sokkal fontosabb, a kölcsönös befogadás. Hogyha mi valamit teszünk, akkor a többségi társadalom is próbáljon úgy cselekedni, hogy eljutassunk azokra a helyekre, amire talán méltóak vagyunk.

0: Gyerekkoromban már megkaphattam a kis hegedűt a család által, is nagypapám a híres bogyiszói zenekar vezetője volt és alapítója, Orsos Kis János, népművészetmestere.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: És nála kezdtem el tanulni, unokaként. Kimaradtak a fiúgyermekek, édesanyám volt, aki mondta a nagypapának, hogy tanítsd meg már az unokádat, hát valaki vigye tovább. És úgy rám talált így a zene, innét indult el. Hát ez nekem egy kiváltság volt, hogy egy ilyen jó muzsikus mellett nevelkedhettem pici gyerekként, és aztán a nagy zenekarba is oda kerülhettem, és azt a sok szép zenét, dalt magamba szívhattam. És így kerültem én a zene világába, közben pedig hát elmentem, én megcsináltam az általános zeneiskolát, aztán a főiskolát, és azért is taníthatok. A zene nekem nagyon fontos. Talán mondhatom, hogy minden. Hagyományőrzőként, autentikus népzenét játszunk, ez a fő profil, ez egy adatközvő zenekarról van szó nagypapám által, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb mesterek, Bogyiszlón voltak, gyűjtöttek, Martin György, Pesovár Ferenc, Halmos Béla, aki már nincs közöttük, és a többiek is sajnos, de Sebő Ferencet említve, itt van közöttük, és jó barátságban vagyunk, aki 80 éve még egy Hungaroton lemezt is kiadott a régi zenekarról, és az eredeti zenekarról. Sajnos, hogy haltak ki az öregek, úgy egyre akkor mi átvettük ezt a szerepet. Nagypapám 97-ben halt meg, az már azért több mint 25 éve van. Unokák elkezdtük átvenni a zenét, és igazából fiatalítottuk a zenekart. Bogyiszlói népzene, megőrzése, továbbvívése, és aztán majd átadása. És ez is egy jó kis kapocs, hogy nem apa, fia, hanem nagypapa és unoka. Ezt szerintem még bensőségesebb volt egyébként. Másképp néz egy nagypapa az unokájára, mint a saját gyermekére, fiára, hogy nagy jó kapcsolatom volt vele. És hogy ezt én nem veszem át, akkor most már több mint 25-27 éve nincs bogyiszlói muzsika helyben. Mert ugye tanítható és tanítják, hisz a Dunántúl tájegységének az egyik muzsika világ az bogyiszlóhoz köthető, és felvételek alapján lekottáztak, ők nem tudták a kottát, ma játsszák akár a Zeneakadémián, vagy bárhol, ez egy tájegység.

Nagypapám egy dologra tanított meg engem, lefőképp az alázatra. Nem az alázkodásra, az alázatra. Egy visszafogott úriember volt. Ő nagy fegyelemmel tartotta a zenekart. És ez mind abból adott, amilyen személyiség volt ő. Volt egy aurája. Ott ő volt a karmester, ő volt a gesztikulációval, amit mutatott, vonójátékával, mozgásával, és akkor volt a zenekar olyan, aminek kellett lenni. Tehát amíg feladat volt, addig annak úgy kellett működni. Ezt én is ugyanezt így érzem, és így követelem meg, én is a zenekartól mondhatok ilyet. A Bogyiszói zenekart képviselem, nem a Mihalovics Zsoltot, hanem azok keresztül a Bogyiszói zenekart. És ez elő nevelkedett, és ezt visszük is tovább.

0: 2003 óta tanítok Bogyiszon az általános iskolába. Főpropinom az az énekzene, cigány népismeretet is tanítok, mert a romológiát is elvégeztem. Emellett én tanítok a Liszt Ferenc zeneiskolában, amit említettem már korábbiban, ahol a klasszikus zenét tanultam, de ugye népzenét játszok, és ott népi hegedűt oktatok óraadóként. Szerintem ott is ides tova már legalább egy 15 éve. Hát igen, pedagógus, ez egy nagyon fontos fogalom.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: A tanár azt mondja, hogy megcsinál, leadja az anyagot, és aztán megy tovább. Pedagógus az egy más jellemet kíván el, és az is. Egy jó pedagógus ma nem egyszerű egy jó pedagógusnak lenni, és ez tényleg ez egy hivatás, egy elhivatottság. Egyszerűen nem tudok másfelé elmenni, nem azért nem lettem volna lehetőségek, mert a lelkem, az ösztöneim azt sugálják, hogy nekem mit kell maradnom, és én a gyerekek közelségébe kell legyek. Mert pedagógusként a gyerekeket nem csak tanítani, hanem nevelni. Akár intelmekre, akár egy megjelenésre, a megszólításokra. Úgy nevelkedtem, ma mész kisfiam, nekem mindig köszönj bárkinek is. Ha ismered, ha nem. Ez a gyerekeknél, hogyha megyek át valamire, mindig köszönj, mert már ez sincs meg. Ebben a gyorsított, felgyorsított világban a gyerekek egyre többször magányosan vannak otthon, mert a szülők rohannak, dolgoznak, hogy megteremtsék azokat a javakat, amivel túl tudják élni, vagy tisztességesen tudják élni a napjaik, a telefon használata. Ott sincs a kontakt, nincsenek az egymásra való kapcsolatok. És ezért fontos, hogy pedagógusokban itt vagyok közöttük, hogy ezeket a kontaktokat erősítsem, az együttléteket. Erre nem ad meg én más legnagyobb lehetőséget, mint a zene. Észrevétlenül a kapcsolatokat erősíteni tudom.
2: Gyere, Áron!
0: Gyere, gyere, te is! Gyere be! Nyugodtan! Na, csak oda! És a kis papírod? Itt van! Megvan a kis papírunk is, gyere, megfogod, és elmondod nekem a részeit most gyorsan. Ez a te feladatod, meg utána megpengedjük, jó? Na mondd el hangszer részeit.
3: Ez a csiga, ez a has.
0: Igen.
3: Ez a hát.
0: Úgy van. Ahol fogod, az mi? Ha mi ez itt nekem?
3: Nyak.
0: Nyak? És mi ez fölül? Ahol lefogjuk a hangot, hogy nevezzük? Fogó.
3: Fogólap.
0: Pedagógusnak lenni ma nem egyszerű, és ez tényleg ez egy fontos hivatás, és azt tudja ezt mivel, aki ezt belül is érzi. Kell egy belső érzelemvilág ehhez, hogy én mindenkit szeressek, és én úgy megyek oda a gyerekeket, de ez vissza is jön, nálam minden nap így telik el. Pluszokat adok nekik, nem csak a zeneórán, hanem a szünetekben, vagy bármikor is keresem a kontaktot velük. Ki kezdje, aki ezt a főklímás? Mire integet, akkor te leszel. Fölfutása, jó? Mehet. Figyelem. Na, bátran.

0: nagyon jó volt. És ének mit tudok rajta, igaz? Nézzen ettől, nézzen.
1: Most a művelődési házban vagyunk, itt található a tanodának is a két terme, fönt a galériában. A tanoda 2013-tól működik, többségében hátrányos helyzetű gyerekekkel tudunk foglalkozni. A mi csoport létszámunk az 30 fővel indult, és 30 fő mai nap is. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos itt a tehetségápolás is. Az esélyegyelőség mindenkinek adott. Mindenki mehet iskolába, mindenki oda juthat, talán fel is veszik, de hogy ott tudjon maradni, megmaradni, az kell egy szociális háttér. Tehát tanoda ebben elég nagy mérföldkövet lerak. Mindennapos foglalkozásról van szó. Itt szaktanárokkal vagyunk különböző területekről, de tanoda itt nem áll meg. Tehát emellett olyan programokat biztosítom nekik, ami esetleg otthonról nem igazán lehetséges. Kirándulások. Figyellek arra, én vagyok itt a szakmai vezető egyébként, öten dolgozunk itt, hogy ez egy jó egyensúlyban legyen. Nem lehet a gyerekeket folyamatosan csak azzal gyepálni és küzdeni velük, hogy tanuljatok, mert az nem működik. Így tudok talán akár középiskolákban, ez nagyon fontos, megmaradni. Ami itt van, ugye minden ingyenes, akármilyen programról beszélünk, itt semmiért nem fizetnek a gyerekek, ezt mi megkapjuk és rájuk költjük. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, és ez a szociális háttérnek a hiányosságait, ha vannak, akkor hisz mondtam, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van többségében szó, akkor ezzel mi tudjuk pótolni.
0: Lehet kézüveskedni, ide gyertek!
2: Zsati bácsi, oda is a néni
0: mellett! Oda megyünk!
2: Kell ide, bizony, ide pakolom!
1: A sztereotípiák, a kudarcok, az előítéletek, kell egy belső erő. Nem mindenki tud ezzel megküzdeni. Akik valóvá jutottunk egy szintére, mondjuk egy tanulmányunk alapján, hogy nagyon sok gátat át kellett ugrani, és többszörösen teljesíteni. Tehát rengeteg dolog volt, amikor egy belső erőnek ellen, hogy igenis ott maradj el.
3: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
1: És tud végigcsinálni. És valahogy ezt aztán elfelejtik többen. Ez a kifehéredő társadalmat is sokan követik a cigányságból, hogy akkor én nem vagyok cigány, én ezt vállalom. És cigány emberként ez egy óriási felelősség, hogyha gyerekek elé megyek, nem úgy meg, hogy itt a cigány tanár úr, és akkor itt vagyok veletek, mert az is mondtam, hogy magyar ember vagyok, de mellette cigány emberként, és beás cigány, így mondanám, ez a pontosítása. És hogy ha viszont előjön egy olyan, és nem a népismeret órán, ez lehet bármilyen órán is, vagy egy osztályfőnöki órán, osztályfőnök, és előjön ebben kapcsolatban valami, akkor én igenis képviselem a cigányságomat is. De nem csak a gyerekeknél van ez szerintem, hanem az életünkben is, a bárhova elmegyünk. Nekem ez egy hivatás tudattá is alakult, hogy nekem feladatom van ezzel.
0: Az ők van, klasszak, jó? De ide jöttünk, ide, másik jó, így fogtok táncolni. Jó, én életelőtt is, mi csak táncolni. Nem lesz ez a...

Bogyiszló több szempontból is ismert lehet, az első paprikát mondják, tényleg így van, kiváló paprika. Mellette pedig a zene és a kultúra, a hírességét ő adja. Érdekes, hogy mi ugye beállt cigányzenészek vagyunk, és általában a magyar cigányzenészekre mondják, hogy a vonos bandában játszanak, és hogy ők képviselik ezt a műfajnak, eznek a részét. Hát mi akkor ebben különlegesek vagyunk, de vannak még ilyenek, ahol a vonos zenekarnak igenis nagy múltja volt, van, és hát reméljük, hogy lesz is. És nagyon sok szép zene, muzsika van a beás közösségtől is, ami nem a gitárhoz kötődik, a pengető zenekarokhoz, hanem a vonós zenéhez. És ezt úgy játszották már az őseink is. Egyébként Bogyiszló nem csak vonós zenekarok voltak, hanem tamburás zenekarok is voltak. Csak mindenhol azért lemorzsolódtak, több vonós banda is volt, és aztán együtt lett egy ilyen kuriózum a Bogyiszló zenekar, ahol egy fúziót össze a tamburás zenekarból maradtak hárman, és a vonós zenekarból is. Családon belül visszük tovább, hisz unokák vagyunk többségében ebben, a családok, vagy a saját gyermekem is benne van. Tényleg a családon belül próbáljuk ezt vinni tovább.

0: a Nemzetiségi Önkormányzatnak a tagja, majd az elnöke lettem, és most már nem tudom, hanyadik alkalommal, a nagy önkormányzatba is bejutottam az önkormányzatiba, az, ami nagyon fontos, mert a kettőnek így tudok talán egy ötvözetet adni, és jobban segíteni. Hogy miért teszem? Azért teszem, hogy valamit tudjak nyújtani a cigányságomnak.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nagyon sok feladatom van. Elkezdem hétfőn reggel, akkor pénteken veszem észre, hogy otthon vagyok. Tehát reggeltől esik dolgozom. Néha azért a családról vásárra, ezt így elmondom, de valahogy magamat háttérbe teszem, és amiket beszélünk valóban a nemzetiségi önkormányzat, nagy önkormányzat, itt tanítok, ott tanítok, és még a tanoda is, ami ott van. De ezek mind olyan szép hivatások, nekem olyan hivatás tudatom van, ami engem visz előre, és motivál. Még a mai napig motivál. Szóval azt érzem, hogy amíg bírom, addig csinálom.

0: Звісно, всі ми чекаємо і мріємо про те, щоб ця війна закінчилася, щоб настав справедливий мир, і щоб ми більше ніколи не плутали гуркіт грому з вибухами ракет. Ми дуже хочемо знову відчути, як це жити в мирі. Саме про це йдеться у вірші Василя Ковтуна. Ми не випадково залишили цю поезію до закінчення заходу. Василь Ковтун.
1: Коли нарешті скінчиться цей бій, і кляті орки щезнуть по окрузі, а в чистій висі ніжно-голубій промінням теплим усміхнуться друзі, коли від гніву стихне в грудях біля, і вільний вітер зарубцює рани, а рештки згарищ зродять мимовіль чарівні звуки дивного піано, коли очистять від снарядів лани і в рідну землю ляжуть добрі зерна, а всім, хто вижив, скаже сном туман, що цю війну ніхто вже не поверне, коли колиски стануть повні вщерть, і душі щастям сповняться до краю. Я промовчу, бо бачив власну смерть та розповім, як я тебе кохаю.
2: Любі друзі, нагадаю, що ви слухали поетичну композицію, створену на основі антології «Поетична варта. Українська поезія спротиву», виданої у Будапешті Фундацією української книги в Угорщині «Унабук». Читала Аліна Максименко, ведуча Уляна Княгинецька. Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Nemzetiségek ünnepei. A mikrofonnál Avanesian Alex.
4: Jó napot kívánok! Miodrag Pavlovics 1928-ban Belgrádban született. 1954-ben végzett a Belgrádi Egyetemen. Idegen nyelveket tanult, és megírta első verses kötetét, a 87 verset. A kötet 1952-ben jelent meg. 1960-ban Pavlovicsot kinevezték a Belgrádi Nemzeti Színház dráma igazgatójává. 20 évig szerkesztőként is dolgozott a Prosveta vezető kiadónál. 2012-ben Pavlovics megkapta a Petrarca Prize német irodalmi díjat. Művei széles körben lefordították. Élete utolsó éveiben felváltva élt a németországi Tuttlingenben és a szerbiai Belgrádban. 2014-ben követői végső búcsút vettek tőle. Miodrag Pavlovics Híd a semmibe című regényéből részletet olvas Sörös Miklós színművész. Fordította Vég Katalin.
5: Ott, ahol a vasútvonal a híd felé fordul, az út ketté ágazik. Egyik ága jobbra, a sineken át a vízimalomhoz vezet, erre meredekebb. A másik, amely gondozottabb és a városba tart, balra ereszkedik a folyó mentén ágaskodó magas kukoricásba. Lent, egy kiégett ház falai körül, kis lapály. Még két kifogott szekér is látszott a hűvösön. Néhány férfi ember üldögélt a füvön és cigarettázott. A ló ösztönösen balra indult volna, de a testvérek közül az, aki a bakon ült, széles karimájuk alapban, szólt a kocsisnak, hogy fogja vissza. Ebben a pillanatban hátuk mögött a dombon ropogni kezdtek a puskák. Erre úgy megrántotta a gyeplőt, hogy a ló elvágtatott jobbra át a sineken. Egy pillanat alatt leröpítette a kocsit a dombról, és csak akkor torpant meg, amikor a folyó már a lába előtt volt. A másik három testvér a hosszú fekete lepellel leborított koporsót tartotta, amely kis híján leesett a szekérről. Nem ijedtek meg a lövésektől, hallották időközönként, amióta hajnaltájt elindultak a faluból. De azt remélték, hogy most, amikor a hídon kell átkelniük, nem lesz lövöldözés. Hiszen már teljes fél órája minden elcsöndesedett. A szilfa alá hajtották a szekeret az árnyékba, és leugráltak a földre. A túlsó partról két rövid sor tűz dörrent, majd néhány magános lövés válaszképpen. A malom sötéten is alacsonyan lapult meg, kerekét kiemelték a vízből. Barna kagylóra hasonlított, amelyik előbújt szárítkozni. A testvérek körbeállva törülgették arcukról az izzadságot meg a port, és közben egymásra pislogtak, mintha a testvéri összetartás valami külső jelére várnának. A robbanások hangja akkor ért oda a túlsó partról, egyik a másik után. Csöppet sem tompította, inkább erősen sivítva terjedt a víz fölött, mintha csúfolódna velük. A malom nyitott ajtajában egy 8 év körüli fiúcska jelent meg, és intett nekik. Aknavető, kerüljenek beljebb! A kocsis kikötötte a lovat, és az a testvér, aki elől ült, odaszólt a kicsi, fekete, napégette arcú Milosnak, hogy maradjon a koporsó mellett. A többiek bementek a malomba. Egy szótlan, tohonya emberen, a molnáron kívül még két öregasszony volt ott. Karjukat keresztbe fonták, összegörnyedtek, majd kiegyenesedtek, mintha a mellükben lakozó fájdalmat akarnák megfojtani. A hidat lövik? Kérdezte az, aki kalapban volt, Stefan. A fiúcska magyarázatba fogott. Nem a hidat lövik, mert arra az egyik is, másik is igényt formál, hanem oda át a híd túlsó végében valami árkokat ásnak, és az itteniek szét akarják zavarni őket. Stefan megnyugodva simított végig a gyerek haján. Az megkérdezte. Ki halt meg? Van csónakotok? Kérdezte Stefan. Bár tudta, hogy amióta ezek a harcok folynak, senkinek sincs a folyón csónakja. Furcsa harcok ezek. Napokon át egy-egy figyelmeztető lövés, mintha a járőrök csak sétálnának a folyó jobb és bal partján, aztán valami fölmordul a hegyekben, mozgolódás, ágyúszó, és másnap újra csönd. Legfőjebb gyér lövöldözés, egy-két magános sortűz. Mintha egyik is, másik is ijesztgetésből lődözne, jeladásul, és nem azért, hogy támadjon, hogy előre nyomuljon. Most azonban megjelentek az aknavetők is. Hová készültök? Csodálkozott a molnár, aki már hallott az anyjuk haláláról. Azt hittem, már eltemettétek. A fiatalabb testvér, Radoica, vörösképű, a szemöldöke bozontos, oda nyújtja a pálinkás üveget a molnárnak, és a hájas nyakára bámul. Láthatólag jócskán felöntött már a garatra. A szeme vizenyős, alig érthetően motyogja.
6: Húzd belőle az öregasszony üdvösségére.
5: A molnár megragadja az üveget, és az, mintha gyökeret verne, fehér, fényes húsában, az arca megremeg, a szeme kidülled, verítékpatak csordogál a homlokáról a füle mellett, a tokáján, aztán ketté válik. Az egyik ág kulcsontjának gödrébe gyűlik, a másik a tarkóján keresztül a hátába folyik. Az öregasszonyok egyszerében elcsöndesednek. A molnár feléjük nyújtja az üveget. Erős, ilyen hőségben nem jó. Stefan arcban sovány, de termete erős, zömök. Bár valami súlyos rendellenességet sejtett, talán a törzse túlságosan hosszú a lábához képest, vagy a csípőjénél rosszul nőtt valami össze. Nem illeszkedik pontosan. A hőség ellenére is fönhagyja barna kivörösödött kalapját, mintha titkot rejtegetne alatta. Apró szeme a malom mélyét fürkészi, a fa emeltyűket, a padlást keresztül kasuljáró kötélhurkokat. Mintha minden csak ideiglenesen pihenne, úgy tetszik, kínvallatást szakítottak félbe a bejövetelük előtt. És föltehetőleg, mihelyt kimennek, folytatni fogják. Hirtelen mindnyájan fölfigyelnek a csöndre. A lövöldözés abban maradt. A pálinkás üveg kotyog a kocsis száján.
6: Szegény szomszédjuk, akit azért hoztak magukkal, hogy visszavigye a szekeret, mert azzal nem juthatnak át a hídon. Egy pillantás a fa vértezetben nyugvó, kegyetlenül nehéz, szürke és érdesen csillámló malomkőre. Szabályosan kerekded alakja a csupa közöny, de fölkelti az érdeklődését. Halántékában hangosan lüktet egy ér, és titkos kapcsolások, villamos szikrái pattannak ki bensejében. Oda ment a kőhöz, ráült, kissé aggódva, hogy tompán zúgva forogni kezd. Érezte magát olyan legénynek, hogy föltartóztassa, ha megindulva szűk torkába akarná vonni. De a kő nyugton maradt. Volt ebben valami fájdalmas sértődöttség. Körös körül olyan derekasan dúlnak, pusztítanak, hogy az ő romboló munkája háttérbe szorul. A Molnár kihúzta az ingét a nadrág szíjából, és megtörölte az arcát. Radoica az öregasszonyokat ugratta, azok meg minden mondására keresztet vetettek féltükben, hogy káromkodására válaszul újra kezdődik a lövöldözés. A Molnár egyre csak hallgatott. Már régi ismerősök voltak, és lett is volna miről beszélgetniük. Sztefán úgy vélte, hogy még ha figyelembe veszik is a rájuk nehezedő félelmet, akkor is barátságtalan fogadtatásban részesültek. A környéken nem szívesen látták háza népét, a négy testvér közül a háborúban egy sem esett fogságba, egy sem halt meg. Visszajöttek mind, és némi büszkeség érződött rajtuk, mintha túljártak volna azoknak az eszén, akik a rövidebbet húzták. Visszajöttek, hogy folytassák az üzletelést és homályos ügyeiket, egy fedél alá húzódva, asszony nélkül, bizalmatlanul, és később is gyanakvóan vonták ki magukat mindenből. Még Sztefán is. Ő, aki a háború előtt a városban kereskedett, gyakrabban tért meg az atyai házba, s hol a faluban tartózkodott, hol eljárt hazúról valahová, ahová vonattal kell menni, mintha bujkálna valaki elől, vagy hajszolna valamit. A fivérek közül ő volt a leghatározottabb. Neki volt a legnagyobb tekintélye. A többiek engedelmeskedtek neki, és igyekeztek a kezére járni. Idejövet nem akart szóba állni azokkal, akik a sinektől balra várakoztak, és ki akart térni kérdezősködéseik elől, ezért fordult inkább a malom felé. De most ez az elkülönültség kellemetlenül érintette, és mindenáron szóra akarta bírni a Molnárt. Mesélni kezdett, hogy az anyjuk a falujába az elhunyt bátyja mellé kívánt temetkezni, és hogy nekik teljesíteniük kell az akaratát, még ha veszélynek teszik is ki magukat. A kövér egyszerre meghatódott, majdnem sírba fakadt. Aztán a hídról beszélt, arról, hogy nappal könnyebb keresztül jutni rajta, mint éjjel, mert éjszaka az ember lába beszorul a talpfák közé, és akkor lelőhetik innen is, onnan is, mert félnek, hogy támadás készül. Tegnap egy egész csoport átjutott napközben baj nélkül. Tegnap előtt is. Csak akkor egy öreg a folyóba esett. Meglökhették, vagy elszédült. 10 napja ment át az utolsó vonat a völgytorokban. Kisiklatták és fölgyújtották. Az egyik öreg asszony, az egyenes tartású és fiatalabb, váratlanul elfintorította az arcát, amire mindnyájan fölfigyeltek. Fölszegte a fejét, összeráncolta a homlokát, a szája kinyílt, mintha elakadt volna a lélegzete. Pillantása az ajtóra tapadt, mintha a küszöbön megjelent volna valami. Egy szót sem szólt. Lehajtotta a fejét, kendőjét pedig az orrára, szájára húzta. A válla megrázkódott, mintha sírna. Ekkor Radoica is fölemelkedett, úgy látszott, ugyanaz a láthatatlan erő sújt rá is. Aztán a gyomrához kapott, minden tekintet rászegeződött. Tehetetlenül rogyott vissza. Sztefán a helyiség mélyébe húzódva figyelte a történteket, és bár mindez egy pillanat alatt játszódott le, szokatlanul lassúnak érezte mozdulataikat. A figyelem összpontosítás megnyújtotta az időviszonyokat, a mozgásokat részekre tagolta. Tudta, hogy ez a fivére részeges alak, és most gyomorgörcsök gyötrik. Mindig rosszul van, ha sokat iszik. Ma meg éppen túlzásba esett. De valami még sincs rendben. Az ő rosszul léte és az öregasszony megdöbbenése között nyilvánvaló kapcsolat van. Úgy látszik, valami végzetes esemény közeledik elháríthatatlanul. Petár, a harmadik testvér, testes és merev tartású ember,
5: egy létrán ült Radoica mellett, és amikor látta, hogy az rosszul van, megtámasztotta kissé a vállával. De ez sem segített. A nyaka betegesen megnyúlt, és Sztevan jól látta a malomkő tetejéről, hogyan vörösödik bozontos tarkójának a bőre fekete tincsei alatt. Tudta, hogy rögtön hányni fog. Ezt nem állhatta. Semmiféle betegséget nem tűrt a közelében. Elvörösödött és ráripakodott. Menj ki! Odakint hány! A kiabáláshoz egy-két mélyebb lélegzetet kellett vennie, és ekkor hozzá is elért az az illat. Édeskés, ragacsos és folytogató. Olyan sűrű, hogy szinte látta kék és mocskos barna színét. Szinte látta, mint emelkedik, terjeng ugyanaz a rothadás szag, amely reggel már egyszer megcsapta az orrát. Most ért el a bűz a molnárhoz is. Lassan Sztevan felé fordította a fejét, és csak nem mentegetőzve azt mondta, szellőcske. Sztevan legyintett, mert nem értette, mire gondol a molnár. Hozza-e, vagy viszi a szellőcske a szagot? Ez a mozdulat hanyag válasz lehetett egyikre is, másikra is, és minden egyéb föltételezésre. Petár átfogta Radoica derekát, az arca már halvány zöld volt, és alig állt a lábán, és lépésről lépésre kitámogatta. Kint rájuk nehezült a hőség. A töltés túlsó oldaláról zsivajgás hallatszott. Milos a koporsó mellett ült a hűvösön, és elmerülten haigálta a kavicsokat. A folyóparti kövek úgy engedelmeskedtek neki, mintha erre a célra rendeltettek volna. A kisfiú, a malomból, a molnárék rokona, néhány lépésnyire állt. Kezét zsebre vágta. Rövid nadrágja alig, hanem zsákból készült. Szórakozottan, mozdulatlanul bámulta Milost, hogyan haigálja a magasba a kavicsokat, hogyan kapja el őket estükben, hogyan ismételgeti ezt a műveletet. Radoica petára támaszkodva a folyóhoz tartott. Érezte az onnan áradó frissességet. Fölvidulva nézte, milyen könnyedén folydogál, rá pedig micsoda megfoghatatlan súly nehezedik. Ami nem emelkedik föl, nem gördül le róla, úgy érezte, hogy belsejében erős állkapcsok csattantak össze, és nem lehet őket szétválasztani. A vízparthoz érve belebámult a sekély vízben fölkavarodó iszapba, úgy érezte, vonza ez az iszapos víz. A szeme előtt valami vörösség táncolt, mint a láng. Petár a homlokára szorította hűvös tenyerét, amíg öklendezett, aztán leült a fűre, hogy kiköhögje magát. Egy világos vércsepp himbálózott a teher alatt meggörbedő fűszálon, mint a szeme láttára ideje előtt beér egy gyümölcs.
7: Még?
5: Kérdezte Radoica, amikor lélegzethez jutott. Petár csípőjére tette a kezét, és a túlsó partot nézte, mintha utasítást akarna kiadni. Radoica megpróbált fölállni, de csak a térdelésig jutott. Úgy érezte, az egész híd az ő vállán nyugszik, és a terhet nem tudja levetni magáról. Mélyeket lélegzett. A vascölöpök kissé talán fölemelkedtek a gerincéről, de elborult szeme égett, és újra látta a tüzet, közelebbről, mint az előbb.
7: Le fog égni,
5: szólt, csak hogy hallja a hangját. Oda át a híd alatt kiáltoztak, úgy tetszett, énekelnek. Fölgyújtották az istálókat a faluban, súgta a fülébe egy gyermekhang. Aknával gyújtották föl a szalmát, és most ég, nem veszélyes. Azt gondolta, hogy ez utóbbi szavak rá vonatkoznak. Bántotta, mert hazug csengése volt.
7: Vizet,
5: mormolta. Eloltják azok maguk.
7: Nekem kell,
5: nyújtotta a tenyerét. Arcába fröccsent a víz, egy gyerekkéz feléje nyújtotta a vizes bögrét, de ahelyett, hogy elfogadta volna, úgy érezte, először vizelnie kell. Talán a tüzet nézte azért. Amikor azonban megkönnyebbülése közepette asszonyi kacarászást hallott a háta mögött, megnyugodott, mintha erre várt volna. Meg sem fordult, csak végig nyúlt a füvön. Megitta a vizet, és mielőtt elaludt volna, valami sárga hatolt a szemébe fölülről. A napba nézett, és úgy látta, aranyszín rántott a foszlányok hullnak alá a kék boltozatról. Petár rögtön arra fordult, ha valahol női hangot hallott, mindig azt hitte, hogy neki szól. A lány már befordult a malom sarkánál, és amikor Petár odaért, egy mezitlábas lányt látott az árnyékban a falhoz lapulva. Batyú volt nála,
6: Rövid, városias kartonruhát viselt. A haja rövidre nyírva. Mikor megpillantotta a férfit, a gerendafal túlsó végéig hátrált, Petár ott érte utól. Onnan már láttam Milost, aki kavicsokat szorongatva a markában leste őket.
7: Miért bújtál el, amikor jöttünk? Félsz, hogy bekapunk?
6: A lány vállat vont, és félrenézett. Petár a szemes arkából látta, hogy valaki vigyorog rájuk. Ez zavarba hozta. Az öcséhez szaladt, karon ragadta. Hirtelen rájött, mit kell tennie.
7: Most eredj be, majd én vigyázok a koporsóra és Radovicára.
6: Milos lomhán fölkászálódott, fenekéről leverte a port, és egyik lábáról a másikra nehezedve bekacsázott a malomba. Petár áldogált egy darabig a szekér mellett, ha esetleg Sztevan kikukkantana, aztán megveregette a ló nyakát, öntudatlanul kívánva, hogy érezze az állat duzzadó izmait, aztán visszament a lányhoz. De hűlt helyét találta. Körüljárta a malmot, elnézett a híd felé, bekukucskált a fűzfák alá, sehol sem volt. Hirtelen újra meghallotta a kacagást a közelben. Tekintete a hangot követve rátalált a lányra. A malomkerék tetején ült, és hangosan, csúfondárosan nevetett. Fejébe szökött a vér, izmait a verekedés vágya feszítette. Valahányszor sokat ivott, verekedni szokott. Heves volt és sértődékeny. Különösen, ha férfiúi büszkeségében bántották meg. Úgy érezte, joga van arra, hogy erőszakos és sérthetetlen legyen. A hátában két készszúrás nyomát viselte. Amikor megmarkolta a kerék vasküllőjét, rettenetesnek érezte magát, és a fönt remélt gyönyörűség már legyőzte benne a dühöt. Ekkor azonban dörrenések rázták meg a levegőt. A puskaropogás közeledett, sűrűsödött. A karja hirtelen elernyett. Lendülete megtorpant. Le kellett ülnie. A váratlan tehetetlenségtől leteperve a malomkerék tengelyének végére ült, és behunyta a szemét. De nyomban ki kellett nyitnia, hogy fölpattanhasson. Fölötte kandikált a piros kendős lányfej. Ő nézte. Egy keskeny deszka szára hasalt a lány, hogy láthassa. Petár nem akarta tovább nézni, kezével elfette a szemét, és attól kezdve úgy érezte, hogy minden lövés abba a testbe fúródik, abba a testbe, amely odafönt a vas szerkezet tetején fekszik. Milos befelé menet megállt az ajtóban. Ahogy beleszippantott az áporodott levegőbe, valamiféle gyöngétség lett úrrá rajta. A gabonával érintkező fatárgyakból áradt feléje ez a gyöngétség. Már két hete nem volt itt Liszt. A padozat újra megfeketedett, mint a föld. De minden azt az illatot árasztotta, ez kerengett a falak között, mint a dohányfüst. Kifogyhatatlannak érezte. Gyöngétség után kívánkozott. Amióta eljöttek, először gondolt az anyjára. Amikor a fehér hab úgy lepte el ajkának szélét, mint sok apró gomba a tölgyfatuskót, az anyja még akkor is fölismerte. Csak őt, meg a húgát. Ezért úgy érezte, neki inkább halott, mint a többieknek. A sors most is jobban sújtja, mint másokat. A két öreg asszony, kihasználva azt a pillanatot, hogy Sztevan meg a Molnár a tűz terjedését nézi az ablakból, egy tarisznyából fehér pogácsát vett elő. Lassan morzsolgatták ínyükön és megmaradt fogaik között. Milos úgy tett, mintha nem látná, de azok rögtön invitálták, hogy megosszák vele a falatot. Nem akarták megkínálni sem a Molnárt, sem Sztevant. Azok erősek és egészségesek. Talán az egész pogácsát elennék előlük, gondolták. Nekik kettejüknek két-három napig is eltart. De a cingár, kevés szavú, megnyúlt képű Milos azonnal titkos rokon szenvet ébresztett bennük. Úgy hívták meg egy darab pogácsára, mintha összeesküvésbe vonnák. Leült és elfogadta. A pogácsa sótlan volt, de a kérge jó édes. Sokáig tartogatta a falatot a szájában, és tele szájjal beszélt, mint a neveletlen gyerek. Beszélgetés közben Sztevan feléje fordult, de mielőtt bármit mondhatott volna, Milos igazolásképpen közölte, hogy Petár fölváltotta a szekérnél. Azután az ablakhoz lépett, hogy lássa, mit néz a bátyja. Még sohasem látott ilyen terebélyes és piros színű bogjákat. Volt bennük valami ördögi virgonság és kábulat. A füst
5: mely úgy emelkedett fölébük, mint valami hosszú, fekete, kacskaringós köldögzsinór, eszébe juttatta, hogy ez tűz. Megörült neki, saját művének érezte, valami átvillant az agyán. Ott az én kavicsaim gyújtogatnak, merengett. Íme fölgyújtották az egész falut. Jó, hogy áthaigáltam őket a folyón. Most van ott riadalom, és senki sem tudja, hogy mindent én gyújtottam föl. Aztán visszatért a józan esze. Folytott félelem ébredezett benne. A szíve vadul dobogott. Kétségbe esetten védekezett valami ellen. Úgy érezte, új ing csúszik a teste és a ruhája közé. Hűvös, mint a sejem. Valami kellemetlen verejték, mely egyenesen fölzaklatott szívéből szivárog. Ez nem tréfa, szólt magában talányosan. És háromlábú széken üldögélve a tűz megrémítette. Mintha saját otthona égne ott a túlsó parton. Az a gondolat, hogy át kell mennie a hídon a koporsóval a vállán, elborzasztotta. Erre nem lesz képes. Gyakorlatias gondolatokra tért, elfut, vagy megmondja Stevánnak, hogy nem bírja megtenni. Menjen helyette a szomszéd, aki itt szunyókál az ugolyban. Ő meg visszamegy a lóval és szekérrel. Tudta, hogy mind a négyen kellenek hozzá, de ő képtelen volna ott lépkedni a tűzvész, a halotti lepel, a vízáradat, a lövöldözés, meg minden társaságában. Amire nem képes, azt nem kell megtennie, ez világos. És érezte a vigasz gyöngéd legyintését. Tovább tűnődött, hogy otthon nincs nyugtuk, amióta Stevan hazajárogat, és veszélyes dolgokra ösztökéli őket. Most újra veszélybe sodorja őket. Az lesz a vége, hogy jártában, keltében ott hagyja valahol a fogát. Arra gondolt, hogy legjobb volna kolostorba vonulni, vagy idejönni a malomba, elszegődni Boskó mesterhez. A malom ebben a pillanatban a biztos menedéket jelentette számára. Rögtön fölhagyott tervével, amikor eszébe jutott az első segéd. Fölkoncolva találták a füzesben fél évvel ezelőtt. Nem engedelmeskedett a csetnikeknek. A Molnár akkor magához vette egy gyereket segédnek, fogságban sínylődő bátyjának a fiát. A gyerek fürge eszű volt és igyekvő, mindig megtalálta a módját, hogy hasznosítsa magát. Élelmet szerzett, kitudta a híreket, vagy mosásba vitte a ruhát. A Molnár csak azt fájlalta, hogy a fiú fölött iskola nélkül múltak az évek. Amikor másodszor is elkezdődött a lövöldözés, Petár emiatt nem mert fölmászni a malomkerékre, Milosnak táncolni kezdtek az ujjai. Elhitte, hogy ő dobja azokat a kavicsokat, amelyek tüzes pályáig keresztül kasul szelik egymást fönn a malom gerince fölött. Tetszett neki, hogy ilyen hihetetlenül sebesen kapja, dobja őket, mint valami gép. Radoica fölébredt a parton. Nagyon kellemeset álmodott, de egyetlen kis részlet sem jutott az eszébe. A lövöldözés már jó ideje tartott. Petár, aki azt hitte, hogy a lányt ott fönt már rostává lőtték, nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és eszevezetten üvöltözve elkáromkodta magát. Milos hallotta, hogy a malomban, a padláson fölborult valami. Akaratlanul is betapasztotta a fülét. Azután csönd, és a padlás nyílásában megjelent egy tyúk hosszú spárgával a lába körül.

Miodrág Pavlovics Híd a semmibe című regényéből részletet olvasott Sörös Miklós színművész. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Havanessy Ján Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTV-a 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 25-e. Csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban az Akasztón élő Kosztics László faszobrász és Kakas József kisbajomi kosárfonó mesél az életéről, hagyományokról és az alkotásról. Tartsanak velünk!
2: Elég korán kezdtem, 6 évesen már pásztor anyapámmal kint voltam legelőn, és amíg ő a kostor gyereket, pásztorbotokat faragta, addig én meg a kardokat.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
2: Mert hát egy gyerek azzal játszik. Tehát cifráztam, emberalakok voltak, madár fejek voltak rajta a markolatán, és akkor így kezdődött a faragás. A faszerelmese lettem, nyilván ehhez sok év és sok gyakorlat kellett. Teljesen egyedi stílusot dolgozom, keresztirányú faragással, szinte pikkelyezve vannak a szobraim. Nem hosszant irányba faragom a fát, hanem keresztbe. Sokkal nehezebb, és a favéső nyoma benne marad a fában. És pácolom őket természetes anyaggal, tehát ugye ezek a pácok, a fából kivont pácok, a különböző természetes növényekből kivont fapácokkal kezelem, ezek nem festékek. Ezek a szobrok úgy készülnek, hogy tömbösítve vannak. Tehát egy asztalossal össze vannak ragasztva 5 centis lapokból, legyalulva össze vannak rakva legalább 8 darab, és utána szalagfűrészen ki van vágva az alaga forma, és így a szobrok örökké valóság, 1000 évig fennmarad. Ugyanis egy fát, ha veszünk egy gömbfát, az előbb-utóbb elreped, mert a fa az központi, tehát hogy közepétől indul ki, és mindig a közepétől csattan kifelé. Ha ragasztva van és tömbösítve, akkor ez 1000 évig fennmarad.

0: egy olyan alkotó erőt hajtunk a fejet, aki műveiben a hitet, a szeretetet, a szerítséget és a nemzeti örökség tiszteletét ötözte fából.
1: Mondja Suhajda Antal, akasztó polgármestere.
0: Két keze munkájával, de ahogy megnézzük a szobrokat, leginkább a szívével. Ma Kosztics László faszobrászművész művészeti albumát mutatjuk be, amely nem csupán egy album, hanem időtálló tanúságtétel, egy életmű lenyomata és mindannyiunk számára ajándék.
2: Egyesületünk nagyon örült annak, hogy 2024-ben a TEF Nemzkult pályázatán nyertünk támogatást ennek a kötetnek a kiadására.
1: Mondja dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
2: Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy egy beás képzőművésznek az albuma is elkészülhessen. Nagyon fontos az élet útját, a művészetét bemutatni, hiszen nagyon szerteágazó az ő alkotó tevékenysége. Nagyon fontos számunkra, hogy mi magyarnak is gondoljuk magunkat, és a magyarság, hát ugye Szent István királyunk, államalapítónknak a szobrán lehet ezt leginkább látni, de az ország kenyerén is, ami mellette van, mert hogy mi is itt élünk, a mi kenyerünk is itt sül, és ezt a kenyeret szeretnénk, ha mindig megosztanánk egymással.
3: Egy személyes kérdés, büszke vagy a testvéredre?
2: Igen, nagyon büszke vagyok, hogy én írhattam a bevezető szöveget is, én írtam a tematikai szövegeket is, hiszen együtt nevelkedtünk Kilocskán, egy olyan több nemzetiségű településen nőttünk fel együtt, és meghatározó volt számunkra az egész életpályán kapcsán, hogy honnan eredtünk, és erre nagyon büszkék vagyunk.

0: végre valahára megjelenhetett egy ilyen szép könyv.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
0: Összefoglalja az 50 éves szakmai múltamat, amit a Cigány Kulturális és Közművelési Egyesület adott ki, amire nagyon büszke vagyok, hogy elismerték végül is valahol a munkámat 50 évet.
2: Rengeteg kiállításod volt különböző helyszíneken. Hogyan fogadják az emberek ezeket az alkotásokat?
0: Ha látják, hogy miket alkot az ember, és hogy mennyi időt fordít az ember ezekre az alkotásokra, és hogy mennyi szeretet van benne, akkor jön az elismerés.
3: Beás cigányok vagyunk, akik Erdély területéről érkeztünk Baranyába 1700-as éveknek az első felében.
1: Mondja dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
3: És teknővájú családként érkeztünk ide, tehát hogy hogyan jutott el ez a fajta kézműves hagyomány a teknővájástól, ugye, hogy most már azt mondjuk, hogy a famíves ember ezt vitte tovább, hogy a fát, az anyagot, azt szeretni kell. Tehát most már szoborkompozíciókat is készített, köztéri szobra is vannak a művész úrnak. Mi mindig erre tettük a hangsúlyt, hogy megismertessük a cigányság valóját a többségi társadalommal. Büszkék lehetünk arra, hogy a cigányság próbál integrálódni, és hát ezt szeretnénk elérni a társadalom egészében is, hogy a cigányság alkotó része legyen a nemzetnek.
4: Kosztics László nem csupán szobrokat készít, hanem hidakat is.
1: Mondja Suhajda Antal, Akasztó polgármestere.
4: Hidat a múlt és a jelen között. Hidat kultúrák között. Hidat az emberek között. Művészete olyan értékeket képvisel, melyek túlmutatnak a faanyag formálásán. Mert ezek a művek ugyanabból a forrásból fakadnak, mint amelyből népdalaink, népmeséink, hitünk és emberi tartásunk. A magyar kultúra és a cigány hagyomány közös kútjából.
2: Meg tudod számolni, hogy hány szobrot készíthettél körülbelül?
0: Körülbelül 600 darab szobrot faragtam eddig életemben.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
0: Gyerekkoromtól kezdődően imádtam mindig dolgozni. Tehát én nekem az volt az első, hogy felébredek, megiszom a kávét, és már kint vagyok a műhelyben, és dolgozom. A fának egy különleges illata van, és ezzel az illattal én nem tudok beteljesedni. A fáról hozzám legközelebb, hiszen tudjuk a fáról, hogy a fa az meleg. Tehát tapintása is meleg. A kő az hideg, a márvány az még hidegebb. Én nekem a meleg jut eszembe mindig a gyermekkori tűz, a láng, amit soha nem tudok elfelejteni, hogy valahányszor felébredtünk, édesanyám addig begyújtott, és ropogott a fa a kályhában. Úgyhogy én érzek egyfajta melegséget a fában. Valahogy úgy vagyok ezzel a művészettel is, hogy amíg dolgozom, nem a földön vagyok. Bele tudom látni a fába az alkotásra, a kész alkotásokat. Tehát nekem valóban csak a felesleget kell levésni, nekem a szobor benne van az anyagban. Mivel, hogy cigány származású szobrász vagyok, első dolgom az volt, hogy megalkotta egy olyan tárgyi értéket, amely a cigányságról szól, ami jellemző a cigányság ősi foglalkozására, életvitelére.
2: És azokat a témákat is, amiket te feldolgozol, ebben viszont már nem csak a cigány életmód látható.
0: Igen.
2: Különböző szakmák.
0: Így van. Nagyon megihletett az, hogy ilyen svábok között éltem Baranya megyében. Megihletett a sváboknak a munkához való viszonya. Tehát ugye a borász, a szüretelő, a szőlőtaposó, és akkor egy ilyen sorozatot hoztam létre, mert inspirált az, hogy nekem is jó volt a munkához való viszonyom, és ezt tényleg nekik köszönhetem azoknak a sváb embereknek, akik közé születhettem. Megjelent a biblikus téma, a templomba járó svábok, a Krisztus Madonna, és ezt követően a történelmi szobrok, a Szent István, a Gizella, Imre Herceg is folytattam a sort. Nem beszélve arról, hogy rengeteg domborművet faragtam ez mellett. Mert engem a fa éltet, tulajdonképpen engem a művészetem éltetett eddig. Most már minden egyes nap egy ajándék számomra, amit Istentől kapok. Együtt kell tudnom élni a betegségeimmel, és ma is itt vagyok, és dolgozgatok. Most ugyancsak festegetek, mert még annyi mondani valóm lenne, amit át kéne adnom. Utolsó pénzünket beleinvestáltam egy műhelyben. Ezt szerettem volna hátrahagyni örökségül a cigányságnak, megmondom őszintén. És ezt az új épületet teljesen felújítva múzeumként hátrahagyni örökségül. Éppen azért, hogy a gyökereiket ne felejtsék, hogy honnan jöttek a cigányok, magyarok, Nagyon szépen berendezhettük volna ilyen tárgyakkal, de ez már csak álom marad. Ehhez kellenének szponzorok, már nem sok kellenek.
2: A nagy része már megvan.
0: A nagy része már megvan, szerintem be lehetne fejezni, és ezt tényleg hátra lehetne hagyni.

0: Ugye nincsen kosárvesző nélkül.
1: Igen.
0: Hogy kezdődik a folyamat? Milyen veszőt használsz?
1: Amit most használunk, az amerikai pirosfűzvesző.
2: Mondja Kakas József kosárfonó.
1: Nemrégiben készült egy kosárot, ami előtted van, erre rakunk most egy fület. Ez nagyjából egy ilyen közepes méretű kosár. A következő lépés a fülperec vagy fülbotoknak a kiválasztása. Ugye a testünk az egyben az eszközünk, szerszámunk, és egy nagyon picit meghajlítjuk. Kap egy hegyezést.
0: Ehhez kell egy jó szerszám.
1: Ehhez kell egy ilyen jó erős kés, és akkor tudunk vele dolgozni. Megnézzük a pálcákat, hogyha ide rakom a fület, akkor vele szembe vajon jó-e ez a kosár füle, és úgy néz ki, hogy akkor az jó. Fogom az anyagot, először kézzel berakom, ameddig bírom, ide hajlítom. Nagyjából ez a 3 unnyi távolság majd kelleni fog nekünk, ha ez megvan, akkor meghegyezem, és akkor a negyedikbe szúrom, egy hegyezés még ráfér.
0: Nagyjából milyen súlyt kell kibírnia?
1: Hát, hogyha ez most elkészül, akkor akár nyugodtan a 40-50 kg is bele lehet rakni.
0: És ez a fül bírni fogja?
1: Ez bírni. És itt, ugye hát méretek itt vannak, régi méret, tehát 3 unnyi itt, és akkor 3 unnyi a másik felől is. A nagyobb kosaraknál elképzelhető az, hogy ugye szélesebb, hosszabbra esik a fülezés, de ugyanolyan erős az anyag.
0: Mire lehet majd használni?
1: Ezt általában fás kosárnak használják mostan, de virágos kosárnak is viszik. Ez most ugye saját magunk részére készült el ez a kosár. Ugye fatüzelés van, és saját magunk is használunk kosarakat, ez saját kosár lesz.

0: Itt is megvan a méret. Megvan itt is a három unnyi. Ha ez megvan, akkor egy hosszabb, erősebb szálat használunk a fülezéshez. Az első szállal mindig háromszor kell átmenni. Ez egy olyan csavarás, mint egy kötélszerű anyag. Olyat fogunk készíteni, megcsavarom, és akkor a fülperecre rá fogom csavarni. Ezt teljesen a tövéig le kell csavarni.
1: Az nem baj, hogyha valaki türelmes ember ebben a szakmában.
0: A türelem az előny. Kívülről megyek befele, egyszer, még egyszer, arányosan rácsavarom. A harmadik megvan. Ezt ugye folyamatosan fogni kell, vagy egyik, vagy másik kezünkkel. Egy picit utána csavarunk, hogy meglegyen a feszessége. A gyűrű alatt átfűzzük a fülperecen belül, kihúzzuk, és látod, mennyire rácsavarodna, mert egy csavart fülezésről beszélünk, és így szétnyílik az anyag. De ez pont ez a lényege neki, hogy ez a csavarás, ez megerősíti.
1: Hát igen, mert valójában ezzel rögzíted az egész.
0: Ezzel rögzítem, és ugye ez a kis pánt, ami itt van, ez rögzíti a kosarunkat.
1: És ennek bírni kell a súlyt?
0: Ennek bírni kell, ez 40-50 kilót alsó hangon ki kell, hogy bírjon.
1: És mennyire tartós egy ilyen kosár?
0: Ha vigyázunk rá, akkor még a 10 évet is megéli.
1: És mit mondanál, hogy mi az előnye a mai műanyag termékekhez képest?
0: Egyértelmű az, hogy ugye természetes alapanyagból készül, és

a legerősebb kosarakat csinálni belőle. Mindig mondom azt, hogy kétféleképpen lehet vonni, rosszul és jól. Tehát az bele kell, hogy illeszkedjen a helyére. Nyilván egy kis mozgatással mindig fogom kezemmel érzékelem, hogy az jó, nem jó, szemrevételezem, tehát addig nem megyek tovább, amíg nem 100%-os a fül. Szoktam azt is mondani, hogy minimum 100%-osan kell dolgozni, szívvel és lélekkel. Akkor elégedett az ember ezzel a történettel, ha benne van a 100%, és a szív és a lélek még ott van benne, akkor az nem lehet rossz.

0: Ha jól tudom, gyerekként kezdted.
1: Igen, hát szüleim ugye ezzel foglalkoztak, és gyerekként láttam, hogy hogyan fon édesapám, édesanyám, és akkor belenőtt az ember. Ugyanígy volt, mint most, hogy ott van a vesszőfiam, hozz ide, és az ember megtanulta. Hát ez egy jó markosra sikerült, tehát ez egy ilyen emberes fül, és látod, tehát a kosár is itt készült kint, ölben, autentikusan csinálom, tehát nincs semmiféle fonópad, semmiféle olyan eszköz, ami elősegítené a munkát. Ez az hagyományos ősi módszer.
0: De akkoriban még más volt az életmód is egy kicsit.
1: Más volt, hisz a falun élő emberek állatokat tartottak, és oda azért sok kosár kellett, és sokféle.
0: És azt is meséld el, hogy a családotoknak is más volt akkor még az életmódja.
1: Én egy vándorló roma családban születtem, és a szüleim ezeket a tevékenységeket folytatták, a kosárfonás, a seprőkészítés, és mentek faluról falura, házról házra. Lehetett pénzt is értek érni, de inkább ez a cserekereskedelem volt, hogy sonkát, szalonnát, kolbászt, krumplit, tehát lehetett érte bármit cserélni, sőt volt olyan is, hogy édesanyámtól megkérdezték, hogy mi az, ami kell érte, mert esetleg a másik házban, ha kapott egy kosár krumplit, akkor ne ugyanazt kapja annál a háznál is. Ezt az anyagot is most beszúrtam jobb oldalra, szintén megcsavarom, kicsit meghegyezem a végét.
0: Az emberekben van most már egy ilyen tudatosság, hogy jobban keresik a természetes anyagokat? Van egy ilyen visszatérés?
1: Én szerintem igen. Tehát van egy lassú ez a folyamat, de látható, tehát már azért fellelhető, hogy nem nagyon keresik már a műanyagokat nagyon sokan, és a tudatosabb vásárolók azok törekednek arra, hogy inkább egy magyar kézművest fognak támogatni, és jó minőséget vesz. Picivel drágább nyilván, mint a műanyag, mert ez azért csak kézi munka, el is készültem közben.
0: Egyébként hogy kezdődik a folyamat? Gondolom az aljával kezdődik.
1: Igen, hát az alja az első rész, a kosárfonásnak a folyamata, ugye az anyagválasztás, anyagismeret. Az a legelső méretre válogatjuk, karró, lábzó, berakó, gyűrű fülezéshez, és hogy előkészültünk az alapanyaggal, akkor nem kell mindig felkelni, és akkor szépen kezdjük a fenékkel, ez 3x3-ban van, ugye itt 24 karóval, 24 lábzóval, 24 berakóval dolgozunk, 2 gyűrűt kap, 3-as gyűrűt használok én középre és felülre, ide felülre rakunk egy 3-páros leszegést és egy csavart fülezést, és akkor így van készen. A javításokat is vállalom.
2: Mondja Kakas József kosárfonó.
1: Amint láthatjátok, ezt fogom majd kijavítani. Itt vannak benne nagyon erős törések. Pici apró törések is vannak benne, ez látható. 40-50 éves lehet, de még nagyon jó állapotban van. Itt azt fogom csinálni, hogy ezeket a szálakat, a szakadt szálakat, ezeket teljesen kicserélem. Ezeket most kezdtem el javítgatni. Új szállal fogok dolgozni. Ezeket az új szálakat fogom berakni. Ez egy rattan anyag, amivel dolgozom, és gyakorlatilag ezzel kell betekerni most ezt a jobboldali kartámlát. 2 szállal kell majd dolgozni. Egy nagyon picit ezt be kell vizezni. Végig bevizezem. Ugye a nedvesség az azért kell neki, hogy ne pattogjon el, amikor dolgozom vele. Amikor ez be van vizezve, akkor egy pár perc után ez elkezd beivódni, és

0: ennek elég egy 4-5 perc, hogy lehessen vele dolgozni ezekkel a javításokkal. Tehát visszatérünk itt a kartáblának a javítására, ezt a rattant rászorítom, és gyakorlatilag a saját maga anyagával fogom úgy rácsavarni, teljesen milliméter pontossággal odarakni, és így szépen haladok vele. Most, ha ezzel az új anyaggal készítem el, ez ugyanúgy ezt a 40-50 évet ki fogja bírni, tehát ezeket a fotelokat szeretem is javítani, mert ezek nagyon erősek, mutatósak, és ezekkel lehet dolgozni nagyon szépen. Én még soha semmire nem mondtam azt, hogy ezt nem tudom megjavítani, vagy ez nem megoldható.
1: De egyébként sem idegen tőled a bútorkészítés, hiszen annyi mindent készítesz a kosarakon kívül, bútorok, dísztárgyak, játékok.
0: Igen, próbáltam egy olyan területet keresni a kosárfonásba. Korábban készítettem én is bútorokat. Én kerestem mindig annak a lehetőségét, hogy mik azok a témák, amiket fel tudok dolgozni. Az első ilyen dolog volt, hogy egy lovaskocsit fontam, hisz ugye én, mint mondtam, én vándorló roma családban születtem, és a vándorlásnak én szerintem az egyik jelkép az a kocsi, az a lovaskocsi. Soha nem csináltam még, azt se tudtam, hogy hogyan kell. Ezt egyszer csak álmomban megálmodtam. Megálmodtam a kerekeket, hogy kell megcsinálni, megálmodtam azt, hogy hogyan kell az alját összerakni. Majd el is készítettem. Ezek az első lovaskocsik, ezek a Budapesti Néprajzi Múzeumba kerültek.
1: De ajándékba is készítettél ilyet?
0: Egy lovaskocsit készítettem Ferenc pápának. Tavaly vitték ki neki.
1: Tehát igazából fontos számodra a cigány kulturális örökség.
0: Számomra fontos, hisz olyan dolgokat tudtam tanulni, amiben esetleg, hogyha nem ebbe a közegbe születek, akkor lehet, hogy soha nem tudom megélni annak a romaságnak a mikéntjét, ahogy a szüleim éltek, dolgoztak, nagyon rendezett, rendszerezett, szigorú, fegyelmezett viselkedés mellett ezeket a munkákat megcsinálták a férfiak. Édesanyámék elvitték a kosarakat a falvakba, ott annak idején ugye ez a cserekereskedelem ment leginkább. Olyan élelmiszereket, tartós élelmiszereket hoztak édesanyámék haza, amiből tudtak főzni, sütni, de ha bucsú volt, akkor a levesből is adtak. Tehát nagyon-nagyon szerették a romákat az akkori emberek, hisz szolgáltattak. A kályhákat megjavították édesanyámék, a seprőket megcsinálták, az esernyőjavítást megcsinálták. Tehát rengeteg olyan dolgot megcsinálták, a ház körüli munkákat, amit mondjuk egy idősebb nő nem tudott elvégezni, akár a mosásba is, tehát sok mindenbe.
1: Nagyon hasznos dolgokat.
0: Hasznos dolgokat vittünk a településekre, mert egy picit már haladtunk is közben. Tehát most ez teljesen új, annak a mintának megfelelően, aztán majd itt valahol elvágjuk ezt az anyagot, de ezt kell majd itt szépen folytatni. Ez nem egy gyors munka egyébként, láthatóan, de itt nem is a gyorsaság számít, hanem az, hogy a végeredmény jó legyen.
1: Józsi, édesapád a szintó cigány közösséghez tartozott, róluk azt tudjuk, hogy német cigányoknak is nevezik őket, de mit kell tudni a szintó cigányokról?
0: Igen, hát szüleim édesapám részéről Németországból jöttek át valamikor, az első világháború után. Ők ugye bucsusok voltak, aztán volt közöttük, ugye, akik kosarat fontak, aztán volt közöttük olyan, akik ugye céllövöldével foglalkoztak. A köszörű szakmát is művelték, a mi családunk között is, rokonság között is volt. Több lábon álltak. Amilyen tudást hoztak külföldről, ezeket a tudásokat ugye itt is értékesítették, és tudták hasznosítani.
1: És egyébként a szintó örökségből megmaradt például a cigány nyelv?
0: Gyerekkorban többet hallottam, több szót ismertem, most már egyre kevesebbet, hisz a párom az másfajta roma, és nem beszélünk cigányul, a gyerekeink már egyáltalán nem. Hát ilyen konyha nyelven egy-két szó vagy pár szó megmaradt.
1: És maradtak még itt szavak, ami a munkáddal kapcsolatos például?
0: Hát a kosár az ugye véke.
1: Kés.
0: Csúri. mindig úgy kezdem, még az önéletrajzom is úgy kezdődik, hogy születtem 1964-ben, és vándorlás közben. Mindent, amit tudok, azt saját kezüleg megcsinálom.
1: Ezt a kis műhelyt is, azt mondod, te csináltad.
0: Igen, hát a műhelyt is, látjátok, a kemencét is saját magam raktam. Nem azért, mert ingyér van, hanem azt én csináltam. Tehát ahhoz van nekem egy kötődésem, és arra lehetek azt mondom, hogy büszke, meg el lehet mondani, hogy valamit létrehoztam az életemben, valamit csináltam. Tehát, mert megvenni, meg pénzzel, az nem ugyanaz. Tehát nincs hozzá lelki kötődésem, mikor tudom azt, hogy az legelső téglát, a fiam ilyen 3-4 éves volt, mondtam neki, fiam, gyere, az első téglát teted le. Még mindig emlékem. Tehát én örökké emlékeket gyűjtök magamnak. Örökké mindig az emlék. A pénz az nem emlék. Az emlék, hogy most itt voltatok, beszélgettünk, megmutattam, hogy miket csinálok, fonok. Ez egy emlék marad, ez megmarad. A pénz az már másodrangú.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunglikan a rádió oszko, lovárickó, nacionálno glászó.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav, Kvalla Gábor. Jakab Palcsi, hajleszki romnyi szelenc, abazurálesz pure romszi. Szakofélózsa nem parománipe. Pinzsáren le dulmutáne gíja, tajvi gilában le. Len sajsúne nagyesz.
4: És dulaszott a drága, de
5: valami van, de mersendé.
4: Sem mulatú szállás, meg a drága, de engem már sugálisz.
6: És dulaszott a drága,
4: de.
6: Sugálisz magas azt, mert te például megint. Te kéne már ivója.
4: Che andò puro e andè tiada, andà ciò gli ne baciava, andà ciò gli ne baciava, le rome saporo che era, le rome saporo che era. Però menge peccio manga, però menge peccio manga, però menge sa che è. E tu, de peccio vale, caro male,

egy Ádám, lalomnak kibója nekem. Én de lalomnak kibója kérem, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam,

Kurkadó Ungrikó rádióvószasz, per ománis híb. Peje kurkodu var, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine, ásendév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

A Manele vagy partizene témája régóta ketté osztja a román zenei közvéleményt, és még mindig vita folyik arról, hogy beszabad-e vallani, hogy ennek a zenei műfajnak a fogyasztója valaki. Carmen Kindrish, a karizmatikus énekesnő, aki az elmúlt években a Traful Rutenilorral, vagyis a Ruszinok zenekarával keltett hullámokat, amikor meggyőzte a zenarajongókat, hogy csak a muzsika szeretete és az a szenvedés számít, amellyel a munkáját végzi. Ez az, ami híressé tette őt, és ami évek óta kitart. Ez hoz örömöt az emberek szívébe, és mosolyt az arcukra, vallja Carmen Kindrish. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Nemzetiségek zenéje adását hallják, amelyben ezúttal a máramaros szigeti Carmen Kindrish és a Traful Rutenilor zenekar muzsikájával ismerkedhetnek meg. Kreszta István, a mai adás szerkesztője vagyok. Ha egy igazán különleges zenei élményben szeretnének részesülni, kérem maradjanak velünk a következő nagyjából fél órára.

Carmen Kindrich a Tarafolo Ruténilor szólistája egy egyszerű lány, akinek összetett céljai vannak. A Viva magazinnak a következőket nyilatkozta. Tudom, hogy sokan a The Day You Kissed Me című dallal fedeztek fel minket. Azonban mi már több mint 10 éve ebben az összeállításban dolgozunk. Van egy albumunk is, amely 2014-ben jelent meg. Ezen olyan zenét játszunk, amit akkor hallgatsz, amikor jó, könnyed, kicsit melankolikus hangulatban vagy. Mindössze 7 éves voltam, amikor felfedeztem, hogy mennyire szeretem a zenét, és akkoriban még csak énekeltem és táncoltam a ház körül, és arra gondoltam, hogy egyszer majd énekes leszek. Színészetet is tanultam, és különböző színdarabokban játszottam, de a zene mindig az első volt, mondta Carmen Kindrich a Viva magazinnak.

Carmen Kindrés és a Tarafoloro Tenilor több mint 10 éve játszik együtt, de csak 2020-ban kezdtek el változtatni a zenei stílusokon. A hagyományos máramarosi és két világháború közötti muzsikáról áttértek a buli zenére. Úgy éreztük, hogy ezt az utat kell járnunk, és lám, ez bejött. Mindez a lendület a zenénkkel kapcsolatban úgy kezdődött, hogy vírusként terjedt az interneten. A slágerünket játszották a klubokban, a rendezvényeken, sőt még a rádióban is. Minden esetre az egész váratlanul ért, de összességében örömteli volt. Tényleg nagyon hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik értékelték, meghallgatták és élvezték a dalunkat, nyilatkozta Carmen Kindrés az egyre nagyobb érdeklődést mutató sajtónak.

A hírnév egyáltalán nem változtatta meg a kapcsolatot az énekesnő és a Taraful Rutenilor zenekar között. Épp ellenkezőleg közelebb hozta őket egymáshoz. Olyanok voltunk és vagyunk, mint egy család. Otthon, Máramaros-szigeten, a stúdióban nem csak azért gyűltünk össze, hogy zenét csináljunk, hanem azért is, hogy jól érezzük magunkat. A vérünkben van ez a szórakoztató stílus, nyilatkozta Carmen Kindrich a Viva magazinnak.

Ez a zenei ismertető nem lenne teljes, ha nem mutatnánk be Livius Laurukot, a Taraful Rutenilor alapítóját és Carmen Kindrish menedzserét. Az énekesnő így vallott a legközelebbi zenésztársáról. Livius és én több darabot is együtt komponáltunk, különösen a járvány idején kihasználva a szabadidőnket. Nem egy konkrét darabra koncentráltunk, mert nálunk minden spontán, és úgy érezzük, hogy egyszerre csak egy darabot adunk ki a közönségnek. A Ruszin egy ősi szláv nép, Livius, a Taraful Rutenilor vezetője, apai ágon félig ruszin. Ami engem különösen vonzott a ruszinokhoz, az a kultúra és a művészet iránti szeretetük, de különösen az, hogy mennyire komolyan veszik a zenét. Amióta az eszemet tudom, éneklek, valószínűleg a zenére születtem. Minél több titkot fedezek fel a zenéről, annál inkább arra késztet, hogy még többet tanuljak. Ez egy végtelen terület. Livius a fő ötletadó minden kompozíciónkban. Én pedig addig töltöm ki szövegekkel, amíg el nem jutunk a nekünk tetsző végső formához, nyilatkozta Carmen Kindrish a Viva magazinnak 2023 évvégén adott interjújában.

Kedves hallgatóink, a mai Nemzetiségek zenéje műsorában Carmen Kindrish és a Taraful Rutenilor, vagyis a Ruszinok zenekarával ismerkedhettek meg. Műsorunk végéhez közeledve felhívom a figyelmüket, hogy adásunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A Nemzetiségek zenéje mai szerkesztőjét, Kreszta Istvánt hallották. A hangmérnök Hegedűs János volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!

0: A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.